vill se grausias. Va ta pek i ufri bussuflir. Vi flyr ju avec ulami. Vi sorti.